Fejasovci, on tavai színok, kihen a vészta magoma, néhja olyan, néhja olyan, néhja olyan, ég tovci, kautna mahoma, hát simona, ega nekamona, ég vanma, ég imi gószia, ég oma, vaskamtek, vaskamtek, kakke, kamionágon.